0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszton.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádióknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrizsfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halántják.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. Később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: 100 év szolgálat Baracson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Lendő édesapa volt szolgálatban, amikor befutott a várandós feleségtől a hívás. A nem mindennapi szívmelengető történetet az Országos Mentőszolgálat osztotta meg hivatalos oldalán. A közelmúltban Krajcár Arnold Richard mentőápoló és Gál Norbert mentőgépkocsi vezető közösen teljesített szolgálatot az Ercsi mentőgépkocsin, amikor páratlan élményben volt részük. Egymás után két mentődolgozó, várandós párját is ők szállíthatták a szülőszobára. Elsőként egy mentőtiszt bajtársuk feleségéhez kaptak riasztást a sűrűsödő fájások miatt. A helyszínre érkezve azonnal kórházba siettek vele, ahol stabil állapotban adhatták át a szakembereknek. Nem sokkal később maga Krajcár Arnold Richard kapott hívást, hiszen saját várandós felesége, Krajcárné Varga Brenda segítséget kért, aki maga is mentősök közösségét erősíti mentés irányítóként. Így eshetett meg az a felemelő pillanat, hogy férj és feleség együtt mentőautóval érkezett meg a szülőszobára, ahol Brenda nem sokkal később életet adott egészséges kisfiúknak, Zalánnak. Várják Dunaújváros lakosságát nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociáltan ösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Valaki Dunaújvárosban 5 millió forinttal lett gazdagabb egy szerencsejáték sorsolásának köszönhetően, ám a pénzért még jelentkeznie kell. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyertes szelvényt a Fortuna Corner Kft. 2400 Dunaújváros Szabadság utca 30 szám alatti értékesítő helyen vásárolták még június 25-én. A nyertes szelvény azonosítója a feol.hu-n megtalálható. A sorsolást július 2-án tartották. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Az Intercisza Múzeum a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban jelentősen felerősödött a kincskereső tevékenység a folyó mentén. Az intézmény szerint különösen fontos a biztonságra figyelni, ugyanis a Duna vízszintje jelenleg emelkedik, a folyósodrása pedig nagyon erős. Emiatt már a térden felüli vízbemerülés is életveszélyes lehet. A szakemberek ezért arra kérik a kincskeresőket és a folyóparton tartózkodókat, hogy ne kockáztassák testi épségüket a vízben. Az Intercisza Múzeum egy másik fontos körülményre is felhívja a figyelmet. A folyóparton előkerülő római kori és más régészeti korú kőtöredékek régészeti leletnek minősülnek, amelyek a magyar állam tulajdonát képezik. Ezek elvitele, eltulajdonítása ezért bűncselekménynek minősülhet, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat azonban felhívja a Fejérvár megyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Mese és történetíró pályázatot hirdetett Mesél a múlt címmel az Érted Értve Alapítvány. A szervezők olyan írásokat várnak innen Fejér vármegyéből is, amelyek a nagyszülők vagy dédszülők gyermekkorát, iskolai éveit, családi történeteit és emlékeit idézik fel. A pályázat célja, hogy a családok múltja és a generációkon át öröklődő történetek írott formában is fennmaradjanak. A legjobb alkotásokat 3 korosztályban díjazzák. A pályaművek beküldési határideje november 22-e. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehén tartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: Zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok augusztus 12. napján, sok boldogságot kívánok a névnapos hölgyeknek, a Kláráknak, és Isten értesse a szülinaposokat is, az év 224. napja ez már, ami viszont változatlan, hogy az ezredforduló legnagyobb slágereire ébredhetünk. Itt lesz a Unique, a Punjabi MC, a Jamiroquai, most pedig Martin Solveig nyitja az órát. Rocking Music, 10 perccel múlt 6, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-e van, szerda, a fiatalok világnapja, na és az elefántoké, aki tehát lélekben fiatal, az ünnepelje magát. Egyébként hát ugye fiatalságunk emlékei szólnak minden reggel, és a nap 24 órájában itt a Besten a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ezek közül most a Sunset tört Peugeot, azaz Punjabi MC és a Mundiantu Bakke, azt hiszem így kell kiejteni.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön ez a száraz hideg front, és mérsékli a hőséget, közben élénk szélre készülhetünk, esni sajnos nem fog. Részletes időjárás jelentés a hírekben mindjárt 6:30. Jó reggelt, Gwen Stefani és Ékon duettezik a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Ismét teljes vonalon jár a H6-os Ráckevei híd. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. Kongóban 2000 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak a száma. Az egészségügyi hatóságok szerint ez az afrikai ország eddigi leggyorsabban terjedő ebola járványa, amely ellen jelenleg nincsen engedélyezett oltóanyag vagy kezelés. Az egészségügyi világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Több mint 140 millió forintos támogatásra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek és a pályázati dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetők el. Hétfőn elkezdődött az 54. Tokaji írótábor. A rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. Az esemény középpontjában idén Németh László és Berzsenyi Dániel költők munkássága, valamint az 56-os forradalom és a magyar színház kapcsolata áll. Emellett a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, a folyóiratok jövőjéről is hallhatnak az érdeklődők. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt el a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés és költségeit ki kell fizetniük.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 100 év szolgálat Baracson, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Várják Dunaújváros lakosságát, nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociál tanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részegen erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, szerda. Csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Nem is lesz felhő az égen. Ez olyan szempontból jó, hogy este majd jól lehet látni remélhetőleg a részleges napfogyatkozást. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főleg a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi északkeleti szelet. A maximum pedig kicsit visszaesik 26-33 fok közé. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, el is a Kiss-től, a No One szól a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 12-e szerda a legfrissebb híreit. A következő órában pedig biztosan játszom majd a Spice Girls slágerét. És itt lesz Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 100 év szolgálat Baracson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Lendő édesapa volt szolgálatban, amikor befutott a várandós feleségtől a hívás. A nem mindennapi szívmelengető történetet az Országos Mentőszolgálat osztotta meg hivatalos oldalán. A közelmúltban Krajcár Arnold Richard mentőápoló és Gál Norbert mentőgépkocsi vezető közösen teljesített szolgálatot az Ercsi mentőgépkocsin, amikor páratlan élményben volt részük. Egymás után két mentődolgozó, várandós párját is ők szállíthatták a szülőszobára. Elsőként egy mentőtiszt bajtársuk feleségéhez kaptak riasztást a sűrűsödő fájások miatt. A helyszínre érkezve azonnal kórházba siettek vele, ahol stabil állapotban adhatták át a szakembereknek. Nem sokkal később maga Krajcár Arnold Richard kapott hívást, hiszen saját várandós felesége, Krajcárné Varga Brenda segítséget kért, aki maga is mentősök közösségét erősíti mentés irányítóként. Így eshetett meg az a felemelő pillanat, hogy férj és feleség együtt mentőautóval érkezett meg a szülőszobára, ahol Brenda nem sokkal később életet adott egészséges kisfiúknak, Zalánnak. Mese és történetíró pályázatot hirdetett Mesél a múlt címmel az Érted Értve alapítvány. A szervezők olyan írásokat várnak innen Fejér vármegyéből is, amelyek a nagyszülők vagy dédszülők gyermekkorát, iskolai éveit, családi történeteit és emlékeit idézik fel. A pályázat célja, hogy a családok múltja és a generációkon át öröklődő történetek írott formában is fennmaradjanak. A legjobb alkotásokat 3 korosztályban díjazzák, a pályaművek beküldési határideje november 22-e. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hétközepén, augusztus 12. szerda, sok boldogságot Klárák, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Pink, a Stupid Girls-el biztosan jön nem olyan sokára, az órát viszont a Chocolate Puma dala indítja, Always and Forever. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 12-én, azon a napon, amelyen 1981-ben az IBM bemutatta korszakalkotó, a személyi számítógép piacot alapjaiban forradalmasító modelljét, az 5150-est, legismertebb nevén az IBM PC-t. Habár a termék legolcsóbb konfigurációja is meglehetősen borsos, 1565 dolláros, mai árfolyamon több mint 1 millió forintos összegért volt elérhető, ára még így is töredéke volt a cég több százezeres irodai gépeinek, így a készülékből a készítők elvárásait többszörösen felülmúlva két éven belül több mint 750 ezer darab talált gazdára. Elterjedéséhez és népszerűségéhez az is nagyban hozzájárult, hogy az IBM nem csak a saját alkatrészeivel, hanem más gyártók szabványaival is kompatibilissá tette az 5150-est, ami ennek a hozzáállásnak köszönhetően a mai napig is használatos PC-k ősévé és prototípusává vált. Közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, jön Pink dala, Stupid Girls. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is 7:30, jó reggelt kívánok, augusztus 12-e, szerda, friss híreivel folytatjuk. A következő fél órát pedig Paul Johnson dala indítja. A száraz hidegfront ez érkezik, és mérsékli a kánikulát. Esni sajnos továbbra sem fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét titkos szavazáson. 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Több mint 140 millió forintos támogatásra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek és a pályázati dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetők el. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt el a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány. A beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Korláttal védett, kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Kongóban 2000 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak a száma. Az egészségügyi hatóságok szerint ez az afrikai ország eddigi leggyorsabban terjedő ebola járványa, amely ellen jelenleg nincsen engedélyezett oltóanyag vagy kezelés. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 100 év szolgálat Baracson, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociáltanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének, részletek a város weboldalán. Valaki Dunaújvárosban 5 millió forinttal lett gazdagabb egy szerencsejáték sorsolásának köszönhetően, ám a pénzért még jelentkeznie kell. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyertes szelvényt a Fortuna Corner Kft. 2400 Dunaújváros Szabadság utca 30 szám alatti értékesítő helyen vásárolták még június 25-én. A nyertes szelvény azonosítója a feol.hu-n megtalálható, a sorsolást július 2-án tartották. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hawks frontembere. ...1969. augusztus 12 megszületett Tanita Tikaram, brit énekesnő, gúgó hangú slágere, remélem sokaknak ismerős. ...1971-ben ezen a napon született Pete Sampras, amerikai teniszező, korábbi világ első, minden idők egyik legnagyszerűbb játékosa. 1975-ben a mai napon született Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, Ben Affleck öccse, akit olyan filmekben láthattunk, mint a Good Will Hunting, az Oceans sorozat, vagy a Hogyan lopjunk felhőkarcolót. A sort a 92-es születésű angol modell színésznő zárja. Cara Delevingne főszerepet játszott a Papírvárosok, valamint a Valerian és az Ezer bolygó városa című filmekben. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok! Csak a szokásos reggeli minimál tumultus nyári szünet kiadásban, és egy-két koccanással megtűzdelve a hármas főúton a nagyrédei elágazásnál három autó ütközött a 77-es kilométernél Hort irányába, sávzárás követel figyelmet, és két autó ütközött Szigethalom belterületén a Műúton a Biola utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozás lassítja a reggeli A-ból B-be eljutást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Utazunk a hírek után is egy kicsit hosszabb távra. Around the World, a világ körül jön majd a Daft Punk és By Alex is. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelen.

0: a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 100 év szolgálat Baracson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Valaki Dunaújvárosban 5 millió forinttal lett gazdagabb egy szerencsejáték sorsolásának köszönhetően, ám a pénzért még jelentkeznie kell. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyertes szelvényt a Fortuna Corner Kft. 2400 Dunaújváros Szabadság utca 30 szám alatti értékesítő helyen vásárolták még június 25-én. A nyertes szelvény azonosítója a feol.hu-n megtalálható. A sorsolást július 2-án tartották. Várják Dunaújváros lakosságát, nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt tettem a legjobb zenék. Részleges napfogyatkozás lesz este naplementekor. De hogy hogyan nézhetjük biztonságosan, elárulja nekünk az AI, a mesterséges intelligencia. Szóval, milyen védőszemüveggel nézhetem biztonságosan a mai napfogyatkozást?
1: A napfogyatkozást kizárólag ISO 12312 szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel, úgynevezett eclipse szemüveggel, vagy speciális napszűrő fóliával szabad-szabad szemmel figyelni. A biztonságos megfigyelés legfontosabb szabályai: soha ne használjon hagyományos napszemüveget. Még a legsötétebb, polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és ibolyán túli sugárzást, valamint az intenzív látható fényt. Kerülje a házi megoldásokat: korommal bevont üveg, röntgenfelvétel, CD, DVD lemez, homályos fotónegatív vagy hegesztő szemüveg, kivéve a 14-es vagy annál sötétebb árnyalatú hegesztő üveget.
0: Várjunk csak! 14-es vagy annál sötétebb hegesztő szemüveg? Srácok, van valakinek 14-es? Na jó. Amíg kiderül, jöjjön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Gramofonzi, Why Don't You a Besten? Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, persze várjuk ki a végét, de a sok napocskaikon után jövő hét 2-től esőfelhőt és esőcseppeket is mutat az applikáció. Az biztos, hogy nagyon nagy szükség lenne csapadékra, és az is biztos, hogy egy fokkal frissebb időnk lesz ma, 30 fok körüli maximummal, sok napsütéssel. De hogy mi vár ránk a folytatásban, az is kiderül perceken belül. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek után a Christina Aguilera és a Come On Over a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét titkos szavazáson. 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Több mint 140 millió forintos támogatásra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek és a pályázati dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetők el. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt el a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány. A beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Hétfőn elkezdődött az 54. Tokaji írótábor. A rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. Az esemény középpontjában idén Németh László és Berzsenyi Dániel költők munkássága, valamint az 56-os forradalom és a magyar színház kapcsolata áll. Emellett a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, a folyóiratok jövőjéről is hallhatnak az érdeklődők. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak a száma. A sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület összedőlt. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 100 év szolgálat Baracson, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociál tanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Valaki Dunaújvárosban 5 millió forinttal lett gazdagabb egy szerencsejáték sorsolásának köszönhetően, ám a pénzért még jelentkeznie kell. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyertes szelvényt a Fortuna Corner Kft. 2400 Dunaújváros Szabadság utca 30 szám alatti értékesítő helyen vásárolták még június 25-én. A nyertes szelvény azonosítója a feol.hu-n megtalálható, a sorsolást július 2-án tartották. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék augusztus 12-én szerdán a Magyarországról is látható részleges napfogyatkozás napján. Napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, esni nem fog, a maximum 30 fok körül alakul. Enyhe szél, este pedig majd keresünk egy magaslatot, onnan jól látható a naplemente. 19 óra 20-tól érdemes kémlelni, és hát megfelelő védőszemüvegben az égboltot. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Barni, hogy M1 Budapest felé Biatorbágynál a terelés végénél autós-kamionos találkozó, 2-3 kilométeres a dugó, reméljük semmi komoly. Köszönjük az infót, 9 után is találkozhatunk az ezredforduló legnagyobb sztárjaival és a legjobb dalokkal. Énekel majd Anastasia. És jön az Airi Mafia is.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Ide írt Barni is. Köszi még egyszer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 100 év szolgálat Baracson köszönte Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Várják Dunaújváros lakosságát, nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociáltan ösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejér megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kíváncsi tesz a címe az első dalnak. Makes Me Wonder a Maroon 5-től, úgyhogy csak az hallgassa, aki nem fél az öregedéstől. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Olyan kedvencekkel készültem még, mint a Molokótól a Sing It Back, a Vemdu Project-től a King of My Castle, vagy Everlast slágere a What It's Like. 4 lassan 5 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Ahogy azt korábban Barni is megírta nekünk, az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél összeütközött egy autó és egy kamion, a 16-os kilométernél a külső sávon megindult, a forgalom, a torlódás viszont még mindig 2-3 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, közben pedig elindult a Vendu Project dala, King of My Castle, a
1: Besten. A 90-es és 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék. Csillagászati értelemben sűrű lesz a mai este és éjszaka, ugyanis ma éjjel tetőzik majd a Perseidák hulló csillagraj, és ugye részleges napfogyatkozás is lesz majd naplemente tájékán, és hát remélhetőleg senki sem egyedül kémleli majd az eget. Lonely címmel Ékondala folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Hiszem, ha látom, de jövő hét 2-től esőt is mutat az időjárás applikáció. Legyen így. Egyébként már a felfrissült a száraz hidegfrontnak köszönhetően a levegő. 30 fok körüli napsütéses, száraz, tiszta időnk lesz.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Továbbra is 2-3 kilométeres dugó vár az M1-esen Budapest felé haladókra Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél ugyanis autó és kamion ütközött. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra tartunk egy rövid információs szünetet. Aztán hozom többek között Tupac dalát. És itt lesz a Unik is. Augusztus 12. szerda, részleges napfogyatkozás naplemente tájékán, erről is és sok minden másról. Friss infók, aztán folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Hétfőn elkezdődött az 54. Tokaji írótábor. A rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. Az esemény középpontjában idén Németh László és Berzsenyi Dániel költők munkássága, valamint az 56-os forradalom és a magyar színház kapcsolata áll. Emellett a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, a folyóiratok jövőjéről is hallhatnak az érdeklődők. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14 ezer gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveznek ki. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Több mint 140 millió forintos támogatásra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a ProKultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek és a pályázati dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetők el. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Sziget-Halom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. 2 helikopter 14 embert vitt el a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: 100 év szolgálat Baracson, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs községi önkéntes tűzolt egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Várják Dunaújváros lakosságát, nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociál tanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részegen erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Igazi sztárdömping lesz ebben az órában. Kelly Rowland, a Backstreet Boys, Lenny Kravitz, a Sugar Babes, a Depeche Mode, nem sokára a Gorillaz, elsőként pedig a Shapeshifters jön, és a Back to Basics. 4 perc elmúlt 10, hello! Augusztus 12. szerda, Klárák szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM!

Ezt a FM a legjobb zenéjék. Augusztus 12-e van, és 91-ben ezen a napon a Metallica piacra dobta a The Black Album néven ismerté vált korongot, aminek hivatalos címe egyébként a zenekar neve, vagyis Metallica. Ez volt a banda 5. stúdióalbuma, és az első, amelyet Bob Rock jegyzett producerként. A korong a Metallica egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb zenei anyaga lett, és most egy másik legenda, a Depeche Mode folytatja, az It's No Good-dal a Besten.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, torlódásra kell készülni, és tart a helyszínen és egy korábbi balesetnél a 3-as főúton, a Nagyrédei elágazásnál, ahol két autó ütközött, a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel. Figyelmet, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is startol a délelőtt utolsó órája, benne Will Smith, Miami-ja. És Zséda Eperholdja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Letartóztatásba került a gyanúsított, köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Letartóztatásba került az a férfi, aki egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrta, majd többször meg is ütötte egy másik férfit. A szúráshoz egy dugóhúzóból kialakított, mintegy 4 cm-es pengehosszúságú eszközt használt. A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Dunaújvárosi Járásügyészség felfegyverkezve elkövetett, garázdaság büntette és más bűncselekmény miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség szerint a férfi hajléktalan életmódot folytat, lakóhellyel nem rendelkezik, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a büntető eljárás során elérhetetlenné válna, vagyis megszökne, illetve elrejtőzne. Az ügy részletei a feol.hu-n. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociál tanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Jó, ha tudják a Fejér Vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Holnap a meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájainkon vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati és északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl majd a levegő, délután 27 és 32 fok valószínű.
3: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show, turisták ezrei rekedtek a vulkánkitörés miatt Szicíliában. A héten nem nagyon lesz eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak majd látnivalókat, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit sziget napközben főleg a családoké lesz, este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokertet, találkozási pontot alakítanak ki. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légiparádét is, a csütörtöki drón, fény és tűzijáték show a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a kataniai reptéren most délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este Illinois és Indiana több térségében is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki és utakat kellett lezárni. Az éjszaka sem hoz enyhülést a hőségben. Tegnap megdőlt a fővárosi hajnali meleg rekord. A Hungaromet adatai szerint a Jánoshegyen mindössze 25 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben. Az eddigi aznapi hajnali csúcsot 24,2 fokot 2017-ben mérték Budapest Lágymányos Meteorológiai Állomáson. És nézzük, milyen idő várható majd a folytatásban. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: It's over, azaz vége van. Kiderült, hogy ezzel a kétszavas SMS-sel szakított Justin Timberlake anno Britney Spears-zel az Overprotected klip forgatásán. JT és a Sexy Back indít, jön a The Sound Lovers, a Linkin Park, a Nox és a Black Eyed Peas is ebben az órában. Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Michael Jackson életrajzi film sikere után Jafar Jackson újabb hollywoodi szerepet kapott. Will Smith oldalán látható majd a Supermax című akciótrillerben, és szerintem nem is kell olyan sokáig várni, hogy Jafar Jackson zenei karrierje is beinduljon. Egyelőre be kell érnünk Will Smith-szel, jön a Miami a Best-en.
1: Best.

0: Best FM, a legjobb zenék este, részleges napfogyatkozás. 19-20 tájékán kezdődik, és hát a nyugati égboltot kell majd figyelnünk. Ezt kizárólag ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel érdemes, vagy speciális napszűrő fóliával szabad szabad szemmel figyelni. Ne használjunk hagyományos napszemüveget, még a legsötétebb polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és igolyán túli sugárzást, valamint az intenzív, látható fényt. Kerüljük a házi megoldásokat, a korommal bevont üveget, a röntgenfelvételt, a CD-DVD lemezt, a homályos fotónegatívot vagy hegesztő szemüveget, bár utóbbi a 14-es vagy annál sötétebb árnyalattól már védelmet nyújt. Ha távcsövet, kamerát vagy objektívet használunk, a napszűrő fóliát mindig az optikai eszköz elejére, a fény belépési pontjára kell rögzíteni. Itt a Besten pedig az óra végéig biztosan hozom még Michael Jackson dalát, Remember the Time, jön Horváth Tamás és Michael Gray is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a délelőttnek, és ezzel az én időmnek is. Átadom a stafétát Majoros Ritának. A The Killers a budapesti BL döntőben is elhangzott Human című dalával indul rögtön a következő óra. Jó étvágyat az ebédhez, és találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 100 év szolgálat Baracson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Letartóztatásba került az a férfi, aki egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrta, majd többször meg is ütötte egy másik férfit. A szúráshoz egy dugóhúzóból kialakított, mintegy 4 cm-es pengehosszúságú eszközt használt. A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Dunaújvárosi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett, garázdaság büntette és más bűncselekmény miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség szerint a férfi hajléktalan életmódot folytat, lakóhellyel nem rendelkezik, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a büntető eljárás során elérhetetlenné válna, vagyis megszökne, illetve elrejtőzne. Az ügy részletei a feol.hu-n. Várják Dunaújváros lakosságát, nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociáltanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást itt Fejér vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részegen erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
3: Több napos eseménysorozattal ünnepeljük augusztus 20-át. Már 5 fürdőzőt harapott meg egy teknős Horvátországban. Folytatódik a derült napos száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rövidebb 10 perces lesz az idei tűzijáték, de egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án. Mindez a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületétől a vezes.hu úgy tudja, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a Belarusz határon a kerítés alatt. A 10 méter hosszú járatot migránsok használták, írta a Politico. A határőrök a közelben 15 olyan emberre bukkantak, akik így jutottak át Lettországba. Fürdőzőkre támadt egy álcserepes teknős a horvátországi Split közelében, a szezonban már 5-5-ször. Az állat úgy 70 kilós lehet, a szemtanúk szerint rendszeresen felbukkan és hátulról közelíti meg a strandolókat. Legutóbb vasárnap harapott meg egy fiatal férfit a tengerben. Az álcserepes teknős szigorúan védett vándorlófaj. A területvédelem nem jellemző rá, de előfordulhat, hogy a hímállat most egy nőstényt védelmez. A szakértők szerint a teknős áthelyezése nem megoldás, viselkedése csak átmeneti. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék a következő néhány órát is velem. Felpörgetem a kedvüket, ebben biztosak lehetnek. Bob Sinclairrel, a TNT-vel vagy az E17-nel. A Killers pedig már nyitja is az órát, én pedig hamarosan a nap kérdését is felteszem. De előtte jön a Human, töltsük együtt az egész délutánt.
0: Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Napsütést, jó hangulatot mindenkinek mindenhová. Én Majoros Réta vagyok, töltsék velem remélhetőleg a következő jó néhány órájukat, de ha csak pár percük van kikapcsolódni, akkor is választák a Best FM-et. A legjobb zenék itt szólnak a 90-es 2000-es évekből, mint az It's 17 és az It's Alright. Hát ki ne imádná ezt a dalt. De itt lesz még Bob Sinclair is, jön a TNT, úgyhogy hát unatkozni biztos nem fogunk, mert hogy Joe Bácsó is hozza majd a funky groove-ot. Én hozom a napkérdését, meg közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem. És az Enigmával, Return to Innocence, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM van a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon mindenféle közlekedési eszközzel, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Legyünk körültekintőek, hogyha autóba ülünk, vagy kamionba, teherautóba, még akár biciklire is figyeljünk egymásra. Az M0-as autóút keleti szektorán út karbantartási munkák folynak. Ezt az infót kaptam az M1-es autópálya felé. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A torlódás már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki még tud, válasszon másik útvonalat. Torlódás van az M1-esen is, a főváros felé, a kiépített terelésben Tatabányától Biatorbágyig, ami főképp ugyebár a külső sávot érinti, és sokan kerülnek így az 1-es főúton, úgyhogy ott is hosszabb menetidőre kell számítani. És ha már 1-es főút, Óbarok térségében aszfalt marás folyik, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás van és lassulás. Köszönöm az infókat, várom a folytatásban is őket, 0620 55 55 155 a számunk. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szakács Gergőt hallottuk, ez volt az Elkezdem, aztán most friss híreket hallunk, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán zenél majd a kompakt diszkó jön a Te meg én.

0: és itt lesz Madonna is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Letartóztatásba került a gyanúsított, köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Letartóztatásba került az a férfi, aki egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrta, majd többször meg is ütötte egy másik férfit. A szúráshoz egy dugóhúzóból kialakított, mintegy 4 cm-es pengehosszúságú eszközt használt. A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Dunaújvárosi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett, garázdaság büntette és más bűncselekmény miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség szerint a férfi hajléktalan életmódot folytat, lakóhellyel nem rendelkezik, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a büntető eljárás során elérhetetlenné válna, vagyis megszökne, illetve elrejtőzne. Az ügy részletei a feol.hu-n. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehén tartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részegen erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
3: Haladék a régi személyik cseréjére. Medúzák miatt kellett leállítani francia atomerőmű reaktorokat. A héten nem sok esőre számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 57 ezeren kaptak haladékot évvégéig a régi típusú személyik cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek mintegy harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-án találtak valamilyen jogsértést. Visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg, gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
3: Orosz drónokat észleltek egy romániai gázmezőnél. A két szerkezet a vízben sodródott, írja a Portfólió. Valószínűleg robbanó töltet is volt rajtuk. Az eszközöket megsemmisítették. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Az atomerőmű így napokig nem tudott rendesen működni. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hát felejthetetlen slágereket bizony ebben az órában is hozok. 4 perccel járunk 1 óra után. Önök a Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, és csak azt tudom ma is mondani, hogy a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és egy kicsit könnyedebb legyen ez a szerda délután. Segít nekünk ebben például Beyoncé és a Compact Disco és Madonna is, de csak ebben a sorrendben. Szép napot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék megválasztották Magyarország tortáját az idei évben is. Ugyebár a Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdeti a Magyarország tortája versenyt, amelyre a cukrászok saját egyedi kreációikkal nevezhetnek. A cél ezúttal is egy olyan desszert megtalálása volt, amely egy éven át viselheti ezt a rangos címet. A 2026-os győztes pedig a bíbor fehér lett, amelyet egy gyulai cukrászda csapata, Kisoland, Balogh Zoltán és Balogh László készített. Na és most figyeljenek! Az édesség középpontjában az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, erre kerül a sejmes tejfölös mussz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát pedig erdei gyümölcsös zseléréteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. És most nyeltem egy nagyot. A győztes tortát egyébként hamarosan a nagy közönség is megkóstolhatja. A Magyarország tortája hagyományosan ugye augusztus 20-a környékén jelenik meg a cukrászdák kínálatában, úgyhogy nem sokára mi is megkóstolhatjuk. De ez még nem minden, mert hogy a Magyarország tortája verseny mellett ugye minden évben kiválasztják a Magyarország cukormentes tortáját is, ennek győztese pedig idén a Szilvafácska nevű torta lett, amely pedig Puchovszky Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő alkotása lett Balatongyörökről. A Szilvafácska pedig egy különleges ízutazásra hív, rétegről rétegre bontakozott ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját pedig egy könnyed fahéjas mussz fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő fantasztikusan hangzik, én minden évben megkóstolom ezeket, a Magyarország tortája győztes tortáit, úgyhogy hát kérem majd a véleményeket augusztus 20-a után, ha valakinek sikerül még megkóstolnia, akkor majd beszéljünk róla. Na de ma ezért ilyen sütis lesz a nap kérdése, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, mi lehetne minden idők legjobb sütije. Kinek mi a legnagyobb kedvence? Akár valamelyik Magyarország tortája az elmúlt évekből, vagy mondjuk a hagyományos lagzis barack? Jöhetnek a nagy kedvencek. 0-20-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Várom az üzeneteket ma is, sütizzünk együtt, és hallgassunk jó zenéket együtt. Jön a jetlag, és a nincs lehetetlen.
1: Rögös úton jött

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon sokan vannak az utakon, és eléggé meleg is van, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Egy kicsit sofőrként valaki bágyattabbnak érzi magát, tartson egy kicsit hosszabb szüneteket, vagy több szünetet, igyon meg egy kávét útközben valahol, vagy csak lazuljon pár percet, miközben meghallgatja mondjuk a közlekedési infóimat. Szakaszos torlódás van az M1-esen a főváros felé a kiépített terelésben, Tatabányától Biatorbágyig, ami ugye főként a külső sávot érinti. Útkarbantartási munkák folynak az M0-áson a keleti szektoron az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás itt már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki teheti még, válasszon másik útvonalat. A 8-as főúton Ajka térségében egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 83-as kilométernél sávzárásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok Önökre, ha valakinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Punani Massif Élvezd, ez zárta az órát, de már el is röppent 2 óra ebből a délutánban, nagyon megy az idő, úgyhogy 2 óra van mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Alex Gaudé és a Destination Calabria. Destination Unknown. És jön majd Gáspár Laci is és a Füllet forró nyár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Letartóztatásba került a gyanúsított, köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Letartóztatásba került az a férfi, aki egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrta, majd többször meg is ütötte egy másik férfit. A szúráshoz egy dugóhúzóból kialakított, mintegy 4 cm-es pengehosszúságú eszközt használt. A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Dunaújvárosi Járásügyészség felfegyverkezve elkövetett, garázdaság büntette és más bűncselekmény miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség szerint a férfi hajléktalan életmódot folytat, lakóhellyel nem rendelkezik, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a büntető eljárás során elérhetetlenné válna, vagyis megszökne, illetve elrejtőzne. Az ügy részletei a feol.hu-n. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociál tanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének, részletek a város weboldalán. Valaki Dunaújvárosban 5 millió forinttal lett gazdagabb egy szerencsejáték sorsolásának köszönhetően, ám a pénzért még jelentkeznie kell. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyertes szelvényt a Fortuna Corner Kft. 2400 Dunaújváros Szabadság utca 30 szám alatti értékesítő helyen vásárolták még június 25-én. A nyertes szelvény azonosítója a feol.hu-n megtalálható. A sorsolást július 2-án tartották. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejér Vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Érdekelheti a Fejér Vármegyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Az időjósok szerint napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részegen erős lökések kísérhetik majd az északi, északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
4: Borsodban is felbukkant a kőrisrontó karcsú díszbogár, két prés ház is ég Várpalota mellett. A napokban ne számítsanak esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a hazai erdőkből 2020 óta az állami erdészeti társaságok. Az élő környezetért felelős minisztérium beszámolója szerint csak idén több mint 300 alkalommal összesen mintegy 640 tonnányi szemetet gyűjtöttek össze. Van, ahol gyakrabban raknak le kisebb kupacokat, másutt néhány hatalmas hulladékgóc felszámolása teszi próbára a szakembereket. A társaságok rendszeres ellenőrzéssel, sorompókkal, kamerás megfigyeléssel, szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de gyakran látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Újabb területen, Borsodabaújzemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
5: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
4: Tűztombol Várpalota külterületén több hektáron ég füvesvás terület és két présház a Széphegydűlőn. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en 2 óra után is 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hát itt nálunk a szerkesztőségben isteni a hangulat, mert hogy nagyon-nagyon érezzük már ezt a nyár végét, mondjuk így, vagy talán ezt a hét közepét, és mindannyian ennénk inkább az ország tortáját. Arra még egy kicsit várnunk kell, viszont Alex Gaudióra egy percet sem.
1: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában már beszéltünk róla, hogy megválasztották Magyarország tortáját, az idei évben is Magyarország cukormentes tortáját is. Ez adta az apropóját igazából a nap kérdésének, hogy melyik lehet a világ legjobb süteménye, desszertje. Na jöhetnek a válaszok, azt írja Kata. Nálam nincs vita, tiramisu, kávé, mascarpone, kakaó, ennél jobb találmány szerintem nincs, én is imádom. Gábor azt írja, a nagymamám almás rétese. Tudom, hogy nem egzotikus, de nekem a világ összes Michelin csillaga nem ér fel vele. Hát ezt meg tudom érteni. Laci a baklavára szavaz, minél ragacsosabb és pisztáciásabb, annál jobb. Kérem, ne ítéljenek el. Laci, szerintem ezért senki nem fog. Én is imádom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a kedvenc sütemények. Én pedig csak nyelni próbálok itt nagyokat, mert hogy még képeket is mellékelnek a hallgatóink. Hát, én óriási sütis vagyok, szóval nagyon-nagyon oda vagyok. Köszönöm, és várom őket a folytatásban is, sőt, egyébként receptek is nyugodtan jöhetnek. Én pedig a Pets & Small dalát kínálom tálcán. Turn Around itt a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé Zala-Komár térségében. A 189-es kilométernél megállították a forgalmat. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Aki teheti, térje le a 191-es jelű Zala-Komár, Zalakaros, Szőkedencs csomópontnál, és a 7-es főúton kerüljön a következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. Torlódás van az M1-esen is a főváros felé. Mondhatom azt, hogy már a szokásos, mert a képített terelésben Tatabányától Biatorbágyig, főként a külső sávban erre kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között pedig ég az útmenti terület több szakaszon, úgyhogy a látótávolság jelentősen csökkent, úgyhogy itt is lassulásra és figyelemre van szükség. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 100 év szolgálat Baracson köszönte önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Várják Dunaújváros lakosságát nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociál tanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Holnap a meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájainkon vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadéksávon sem várható. A nyugati északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl majd a levegő, délután 27 és 32 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez már a szerda délutánunk kellős közepe, azaz a hétköznap kellős közepéhez érkeztünk. A 93.1 Best FM-en pedig pörgetjük együtt a kedvenc dalokat szokás szerint 3 egész órán keresztül, kedves dunaújvárosi hallgatók. Üdv mindenkinek, az én nevem Olek Csongor, és egy fiú csapattal kezdünk. Zenél a Blue és szól a One Love.
1: 93.1 Best.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Molek Csongor vagyok, Dunai Városi Hallgatók, és együtt töltünk ma is 3 órát. Ünnepléssel kezdünk, mert miért ne? Augusztus 12-e van már. Klára, Hilda, Larina és Hilárius napja. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunai Városban is a vonzás körzetben. 81 évvel ezelőtt megalakult a Magyar Újságírók Szövetsége. És 118 esztendeje elkészült az első Ford T-modell. Híres emberek, akik ma születtek, 96 éve látott napvilágot Soros György, magyar származású amerikai üzletember. 95 éve született Cigány György, író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, és 82 éve született Dobai Péter, Kossuth Díjas költő, író, forgatókönyvíró, dramaturg. Aki bármilyen okból ma ünnepel, kedves hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, George Michael nagyslágere következik, meghallgatjuk a Fast Love című felvételt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A Best FM-en. A 93.1-en mindenkinek jó utat, türelmesen és szabályosan vezessenek, kedves dunaújvárosi közlekedők, kátyúznak ma is az 52-esen. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton az 55-ös és a 60-as kilométer között még félpályás lezárásra is kell készülni. Aztán végeznek útkarbantartási munkálatokat Lajos Mizsek-Kunszent Miklós összekötő úton az 52-11-esen, itt a 14-es és a 30-as kilométer között szintén lassítja a haladást félpályás lezárás. És ugrunk egyet az 52-03-asra, végeznek itt is építési munkákat, Kiskullacháza Izsák összekötő úton a 11-es kilométernél, hát még jó pár héten keresztül nem nagyon várható változás, útszűkületre kell számítani. Jelezhetik, ha van egyéb közlekedési tapasztalatról, rövid beszámolójuk 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, a Fragma felvétele következik eredetiben, ez a Tokas Miracle.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en első közös felvonásunkat igen komoly tempóban lepörgettük jó hangulatban, ugyanez vár ránk a következő két órában még, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, indítja az órát mindjárt Britney Spears és szól a Gimme More című dal, ez...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
5: Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lép, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék az augusztus 12-i teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csak nem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest. A kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelezettségeikre és a mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot. Hétfőn elkezdődött az 54. Tokaji írótábor. A rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. Az esemény középpontjában idén Németh László és Berzsenyi Dániel költők munkássága, valamint az 56-os forradalom és a magyar színház kapcsolata áll. Emellett a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, a folyóiratok jövőjéről is hallhatnak az érdeklődők. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14 ezer gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveznek ki. Híreink végén az időjárásról. Mérséklődik a meleg, a hőség helyét kellemesebb nyári idő veszi át. Továbbra is derült, napos és száraz időre készülhetünk. Az északi-északkeleti szél viszont több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor erős lökések kísérik. Délután 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk remélem itt mindannyian a 93.1 Best FM-en, aki pedig nemrég csatlakozott hozzánk, szeretettel köszöntöm őket is. A nevem Molek Csongor, Dunaújváros és a környék, együtt pörgetünk még 2 egész órát. Így szerda délután, és indítja a felvonás Britney Spears, ahogy ígértem. Szól azonnal a Gimme More című dal.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A csütörtöki időjárásról beszélünk röviden. A lényeget átadom a hallgatóknak. Üdv mindenkinek, én Molek Csongor vagyok. Nincs új infóm, kedves hallgatók, az időjárással kapcsolatban. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, viszont egy-két területen itt a környéken is vékony fátyolfelhők majd jelentkezhetnek az égen. Hát csapadék nem nagyon várható, kiadós mennyiség semmiféleképpen, és helyenként erős lesz majd az északkeleti szél. Reggel olyan 10-17 fokot mérünk, délután pedig 27-32 fok körül alakul majd a csúcsérték. Továbbra is nagyon fontos odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, és a délután második felében és este egyre több felé érvényesül majd hidegfronti hatás, emiatt jelentkezhet egy-két tünet a hidegfrontra érzékeny hallgatóknál. Legyen szó görcsös panaszokról, tompaságról, fáradékonyságról vagy éppen fejfájásról. Próbáljanak eleget pihenni, kedves hallgatók. Ed Sheeran angol zenei rekorder nagy slágere következik, meghallgatjuk a Bad Habits című dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai városi hallgatók, beszéltünk már jó pár alkalommal arról itt a Besten, hogy a Duna a teljes magyarországi szakaszon rendkívül alacsony vízjárású, emiatt számos roncs és hulladék vált láthatóvá a mederben, ez pedig új esélyt jelent a hulladék eltávolítására. A napokban megjelent közlemény szerint a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság eseti jelleggel már eddig is jelentős mennyiségű hulladékot távolított el a folyamból, viszont most szintet léptek, a társaság megkezdte a működési területére eső szakaszon, vagyis az Ipoly torkolatától a Dunaföldvári hídig felmérni és összegyűjteni a hulladékokat. A tájékoztatóhoz felhívás is társul, ahogy írják, ha valaki az említett szakaszon a Duna medrében hulladékot, roncsot észlel, tehet bejelentést a dunaihulladek@kdvvizik.hu e-mail címen. Kérik, hogy minden esetben szíveskedjenek a roncs hulladék helyét pontosan, például az úgynevezett EOF koordinátákkal meghatározni, valamint legalább egy fényképet is mellékelni a hulladékról. Ott vannak a további részletek a dunaiváros.com hírportálon. Robbie Williams következik az előadók közül, és szól a She's the One.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, mindenkit szeretettel köszöntök Dunai Városból és a környékünkről, a mikrofon mögött Molek Csongor még egy órán keresztül, és hozom majd a közlekedési infókat is. Hát jó pihit azoknak, akik már tudnak ezzel foglalkozni. Eric Pritzel kezdünk, és szól a piano.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napos csapadékmentes időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. Az elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. A hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyereknek általánosan ajánlott vakcinák között, bár a szülők továbbra is kérhetik azokat. Ismét hamut szór az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Katániában, Szicília legnagyobb repülőterén, szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét titkos szavazáson. 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Korláttal védett, kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lép, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Híreink végén az időjárásról. Mérséklődik a meleg, a hőség helyét kellemesebb nyári idő veszi át. Továbbra is derült, napos és száraz időre készülhetünk. Az északi-északkeleti szél viszont több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor erős lökések kísérik. Délután 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: 100 év szolgálat Baracson, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs községi önkéntes tűzoltó egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Várják Dunaújváros lakosságát nemzeti ünnepünk az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas, családi programokban és kulturális élményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történeti kiállítással és gasztrosétánnyal várnak mindenkit a szervezők. Az estét pedig látványos tűzzsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociáltan ösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk a 93.1 West FM-en. Én Olek Csongora vagyok. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Dunaújváros és a térség. Hozom még a kedvenc számokat 60 percen keresztül. Ennyi időnk van még együtt szórakozni. Eric Prydz nagy slágerével startolunk, és meghallgatjuk a Piano című felvételt. Itt a Best FM.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, Dunai Városi autósok. Jó pár szakaszon aktuális az útkarbantartási munkálat, például Dunavecsi hajóállomáshoz vezető úton. Az 51-343-oson végeznek közműépítési munkálatokat a 0-1-es kilométernél, útszűkület lassítja a haladást. És az 52-est már említettem, a kátyúzási munkák miatt félpályás lezárás lehet érvényben a Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, az 55-ös 60-as kilométer között. Jelezhetik, ha van egyéb közlekedési info, 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, a Black Machine nagy slágerit játszom, most meghallgatjuk a Jazz Machine című felvételt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Hét-Dunói városban is a környéken. Említettem már infókat, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság megkezdte a Duna medrében található hulladékok felmérését és felszámolását, ez áll a társaság hivatalos Facebook felületén megjelent közleményben. Tételes tervek és fontos felhívás van a dunaiváros.com hírportálon. Kérik, hogy aki hulladékot észlel, az jelezze a dunaihulladék@kdvvizik.hu e-mail címen, és minden esetben szíveskedjenek a roncs hulladék helyét pontosan meghatározni, valamint legalább egy fényképet is mellékelni a hulladékról. A kiadott közlemény szerint a társaság munkatársai minden bejelentést kivizsgálnak, és lehetőség szerint mihamarabb el is távolítják a jelzett hulladékot. Emellett természetesen folyamatos helyszíni bejárást tartanak, és a bejelentéseken túl is munkálkodnak a hulladékmentesítésen. Ott vannak az infók részletesen, fotók is vannak egyébként a dunaiváros.com hírportálon. Most a Buti Lab zenél nekünk, és meghallgatjuk a Boogie Tonight című dalt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom lassan, szerdára köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Egy Sweetbox felvétellel meghallgatjuk együtt még az Everything's Gonna Be Alright című dalt. További tartalmas késő délutánt kívánok és jó pihenést, remélhetőleg betervezték már a legtöbben, ha pedig akár nem rékezték a melót, akkor kitartást. Holnap már csütörtök, jelentkezem délután 3 órától a kedvencekkel. Remélem találkozunk, Mólek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 100 év szolgálat Baracson, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Különleges évfordulót ünnepeltek Baracson, 100 éves fennállását ünnepelte a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi programra a 2026-os Baracsi Falunap keretében augusztus 8-án szombaton került sor a Vezérparkban. A jeles alkalmat ünnepi felvonulás, zászlótűzés, szalagfelkötés és habparti színesítette, miközben a település és a környező tűzoltó egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek a baracsi önkéntesekkel. A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1926-ig nyúlik vissza. Az egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ezért 2026-ban méltó módon tartották. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociáltanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének. Részletek a város weboldalán. Valaki Dunaújvárosban 5 millió forinttal lett gazdagabb egy szerencsejáték sorsolásának köszönhetően, ám a pénzért még jelentkeznie kell. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyertes szelvényt a Fortuna Corner Kft. 2400 Dunaújváros Szabadság utca 30 szám alatti értékesítő helyen vásárolták még június 25-én. A nyertes szelvény azonosítója a feol.hu-n megtalálható. A sorsolást július 2-án tartották. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Holnap a meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájainkon vékony fátyol felhők is megjelenhetnek, az égen csapadék sehol sem várható. A nyugati északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl majd a levegő, délután 27 és 32 fok valószínű.
2: Indul a Dunai fenékküszöb építése Paksnál. Külföldi rendőrök is dolgoznak a szigeten. Folyamatosan zajlik a régi személyik cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelő szintet biztosítsanak az atomerőmű hűtőcsatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű várhatóan teljes kapacitással működhet majd. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványokat. Fő a biztonság, brit, francia, szlovák és holland egyenruhások is segítik a magyar rendőrök munkáját az idei Sziget Fesztiválon. A rendezvény külső biztosításában a BRFK mellett a

0: készenléti rendőrség, a polgárőrség és a fővárosi rendészet is részt vesz. A fesztivál területén civil ruhás nyomozók is dolgoznak, a rendőrség pedig a Dunán is jelen van. A szigeten prevenciós pont is működik, ahol idén elsősorban a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a kiberbiztonságra és a baleset megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A Sziget Fesztivál szombatig tart. Ámok futóautóst fogtak el a rendőrök a Velencei tónál. A 49 éves férfit Velencén akarták ellenőrizni, mert autójának lejárt a műszakija. Ő azonban nagy sebességgel elmenekült. Négy utas a menet közben kiugrott az autóból. A sofőr végül egy napraforgó táblába hajtott, ahol járműve kigyulladt. Gyalog próbált tovább menekülni, de drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy jogosítványa sem volt, és korábban eltiltották a vezetéstől. Nagyrészt napos száraz idő várható, csak a nyugati-délnyugati határ közelében jelenhet meg időnként több gomoly felhő, csapadék azonban ott sem valószínű. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 16 és 26 fokig hűl vissza. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, eső nem várható, pénteken is folytatódik a derült napos idő 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nyakig járunk a Sziget Fesztiválon, úgyhogy mi más is érkezhetne, illetve kik mások is érkezhetnek a következő egy órában, mint azok az előadók, akik az elmúlt 20 plusz évben már tiszteletüket tették a nagy színpadon. Pop és rádiós lágerek mostantól 6-7-ig velem, White Boy-on, 7-től DJ Effendivel a lemezjátszók mögött.
2: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És a legjobb zenékből a lassan közel 5 év alatt már számtalan mix készült, ezekből 155 felelhető az én Mixcloud oldalamon, mixcloud.com/DJ White Boy, de persze az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit ott érdemes keresgetni, szóval mixcloud.com, és aztán ott pedig megtaláljátok a kedvenc Night Shift DJ-teket. Természetesen az én 155 mixem mindegyike mellett mellékeve vannak a tracklisták is.

Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Négyszer léptek fel a Sziget Fesztiválon Keith Flinték. Isten nyugosztalja, ötször kellett volna a Prodigynek színpadra állni, de rögtön az első, a 96-os, az nem jött össze. Japánból kellett volna azt hiszem átrepülniük, de hogy borzasztó időjárási körülmények voltak, úgyhogy végül el sem tudtak Japánból indulni a magángépükkel. Egyébként szerintem nem volt olyan fesztivál, ahol ne léptek volna fel Magyarországon, idén nem a Szigeten, hanem Sopronban őrítették meg a közönséget. Velük zárjuk ezt 60 percet, és aztán jönnek a Pop és Rádiós lágerek még egy órán keresztül mixben, köszönhetően szervai rezidensünknek, DJ Effendinek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Letartóztatásba került a gyanúsított, köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Letartóztatásba került az a férfi, aki egy dunaújvárosi vendéglátóhely teraszán megszúrta, majd többször meg is ütötte egy másik férfit. A szúráshoz egy dugóhúzóból kialakított, mintegy 4 cm-es pengehosszúságú eszközt használt. A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Dunaújvárosi Járásügyészség felfegyverkezve elkövetett, garázdaság büntette és más bűncselekmény miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Az ügyészség szerint a férfi hajléktalan életmódot folytat, lakóhellyel nem rendelkezik, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a büntető eljárás során elérhetetlenné válna, vagyis megszökne, illetve elrejtőzne. Az ügy részletei a feol.hu-n. Újabb Európai Uniós fejlesztés valósult meg Dunaújvárosban, amely a város épített örökségének bemutatását emeli új szintre. A szociál tanösvény digitális bővítésével a helyi történetek, várostörténeti mérföldkövek immár okostelefonon keresztül is életre kelnek. A program keretében megvalósuló fejlesztés egyszerre őrzi a múlt értékeit és mutat irányt a jövő városfejlesztési szemléletének, részletek a város weboldalán. Valaki Dunaújvárosban 5 millió forinttal lett gazdagabb egy szerencsejáték sorsolásának köszönhetően, ám a pénzért még jelentkeznie kell. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyertes szelvényt a Fortuna Corner Kft. 2400 Dunaújváros Szabadság utca 30 szám alatti értékesítő helyen vásárolták még június 25-én. A nyertes szelvény azonosítója a feol.hu-n megtalálható. A sorsolást július 2-án tartották. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejér Vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Érdekelheti a Fejér Vármegyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio

0: és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Az időjósok szerint napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett szinte felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként a Tuszántúlon és az északkeleti részeken erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
1: Best FM-en. 10 percig tart az idei tűzi játék a nemzeti ünnepen. Egyre több életveszélyes autó kerül a műszaki vizsgára. Medúzák bénítottak meg egy atomerőművet Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzi játék, és egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságban közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkánon múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a katániai repülőtéren ma délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este több térségben is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és a negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagy részt felhőtlen vagy kisé fátyolfelhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, jó volt, szép volt, jó időtök volt, sütött a nap, jó volt a kaja.
5: Köszönöm szépen, összefoglaltad az egészet, mehetünk tovább, igen. Jó, tehát ez volt a nyaralásunk. Nem, tényleg jó volt, pihentető volt, rövid volt, úgyhogy
4: általában ezekkel igen ezt szokott.
5: Sajnos ez a helyzet, de hát majd jövőre.
4: Na, hogy pop és rádiós lágerekből egy óra rövidnek számít-e vagy sem, ezt mindenki döntse el maga, minden esetre Elfi ma is ennyi időt kap tőlünk, úgyhogy még egy órán keresztül ő alalemez játszok mögött.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne most már egy ilyen rovat is, mert oké, hogy mindig vannak Imre dátumai, meg Effi dátumai, de most már ez a hónap dolgozója, akikre büszkék lehetünk, mi szokott lenni régen a fali újságon, a
2: Sulivez, ugye? Ez a, akikre
1: na,
2: büszkék lehetünk.
1: Szóval, hogy dicsekedjél, légy olyan kedves.
2: Mivel?
1: Hát, hogy még meg se jelent a dalod, de már listavezető.
2: Hát nem vezette a listát, csak harmadik, hát de, harmadik hát de, volt.
1: Bocsánatot kívánok.
2: Most éppen a negyedik, ha jól láttam, de hogy ott van az élmezőnyben, igen. Hát figyelj, valahogy így beütött, úgy néz ki. Megérte sokat foglalkozni vele.
1: Na, meg tök jó. Na, tehát, ha ez így nagyon rébuszokban lenne valakinek, tehát ugye a All Good?
2: All Good.
1: Az All Good című, ugye De La Soul és Chaka Khan dalnak a remixe, az a Tracksource-nak a az előrendelési listája gyakorlatilag?
2: Nem, ez a műfaji lista, tehát a Soul Funk Disco műfajhoz tartozó listának a harmadik helyé kúszott. Úgyhogy még csak előrendelhették.
1: Na, tehát előrendel. Aha, igen.
2: Megveheted ott ezen a DJ oldalon, de mondjuk még a Spotify-on nincs fönt. Tehát a péntektől lesz fönt minden platformon. YouTube, Spotify, Apple
1: Music. Akkor azért az akkor lenníteni fog.
2: Rajta, reméljük, nem? Reméljük.
1: És ez hogy van ilyenkor, ezt ők kikötik, hogy akkor amíg ott nem lehet megvenni, addig te nem is rakhatod föl, vagy majd ők fogják fölrakni Spotify-ra. Hogy van ennek a menet?
2: Ők kiadó tölti föl.
1: Hát ez igen.
2: Én egyrészt meg is lepődtem egy picit, mert nem gondoltam.
1: Jó vagy.
2: Azt hittem, hogy elketyeg ott a 20.-30. helyen, nem tudom, ez a ugye az a Seamus Haji kiadója, aki egy house legenda gyakorlatilag.
1: Tulajdonképpen.
2: A Relove kiadó, de ugye ez a kisebbik kiadója, őnek nem szoktak ilyen hatalmas nagy csárt ostromló kiadványaik lenni, ott vannak, de ugye nem ők a fő kiadó.
1: És na, de majd
2: az,
1: most.
2: Ugye, az ilyen harmadik helyen van, meg volt 11. az összeset tekintve, tehát a Tracksource overall.
1: Ah, tehát nem stíluson belül.
2: Igen, tehát stílus függetlenül összesen a 11. az már majdnem a top 10. Azért azon nem, tehát azon én is meglepődtem. Na, pedig jó a dal, hogy gondoltam volna, hogy tetszeni fog.
1: Effikém. De másra csak egy dolog kell ehhez, hogy és kéne csinálni egy videót, ahol spontán elsírod magad, hogy
2: harmadik vagyok a listán.
1: Ez most álltak nagyon meg.
2: Tényleg?

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Mindig a vasárnapnál szoktuk mondani, hogy a Challenge és Deep House 120 percnél, hogy ez olyan, mint a két komponensű epokit, ugye, hogy mindenre jó. Nyáron ugye így csillezgetni, naplementézni, kis koktél a kertbe, télen ugye bekuckózol a forradborodal a kájha, vagy hát központi fűtésnél a radiátor mellé, igen, és ott. Hogy ez viszont egy soha vissza nem térő alkalom, hogy ki lehet próbálni, hogy a pop és rádiós lágerek részleges napfogyatkozáshoz mennyire működnek, mert ugye ez most már Pesten azt hiszem ilyen hány perce? Hát
2: 10 perce.
1: És azt hiszem 50-ig tart, tehát 19-20 és 19-50 között a leglátványosabb. De ne tessék csapatni.
2: Ez nagyon fontos, semmiképpen.
1: Amit egyébként én nem értek, mert amikor volt 99-ben a teljes napfogyatkozás, azt oké, azt értem, normális esetben, ha nincs napfogyatkozás, akkor se nézel bele a napba. De szoktál naplementét szabad szemmel nézni, nem? Szóval, hogy most, pláne most még ki is lesz takarva, hogy akkor...
2: De igen, de hát ez nem az a fázisa, amikor ezt így nézed perc, tehát sokáig érted, tehát így rápillanthatsz, de azért bele bámulni, azért azt nem kéne.
1: Aha. Jó, ne, abszolút, tehát nem
2: mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne tegye.
1: Pontosan, tehát nem akarom én itt felülírni a szaktanácsokat, jó? Tehát tényleg szabad szemmel ne tessék, még a napszemüveg is kevés hozzá.
2: És még a kettő is,
1: még
2: tehát,
1: a
2: hegesztő szemüveg is kevés hozzá, csak a megfelelő, nem tudom, milyen szabvány minősítésű lehet, jó? Úgyhogy ezen ne kísérletezzen senki sem.
1: De mindent, hogyha valakinek megvan hozzá megfelelő eszköz, akkor azzal a napfogyatkozást a fülével meg pop és rádiós lágere.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A hangja nagyon jól megfogalmazta kedden, azt mondta, hogy volt már, szabadságon volt már, de még csak most megy nyaralni. Hogy akkor neked ennyi volt így a szabadság meg a nyaralás, vagy még itt próbáljátok meghosszabbítani, mert valamikor a nyarat.
2: Meghosszabbítjuk Bicskéig, mert... mert két hétig voltunk most rendes szabadságon, tehát ami már meg volt tervezve, és az úgy alakult, hogy egyébként én nekem a következő hét is, ez a 20-ai hét, 17-ig ott is a hétfőket, szerdát még ki tudtam menni, és akkor most van még egy hetem, tehát hogy most egy hetet nem voltam szabadságon, de aztán megint szabadságon lesz.
1: És ha már egy
2: már... hogy a nappali
1: melódból. De hogy akkor nem utaztok sehova.
2: Le, egy kifejezetten nagy utazás, nem? Egy-egy napos kirutanásokat belföldön tervezünk.
1: Az Palatinus rendezőzöm.
2: Hát nem pont erre gondoltam, de...
1: Jó, visszacsatolva még a hangjára, meg Bicskére tényleg, tehát amikor borzasztó szóvicceket hallok, akkor kinyílik a zsebemben a Bicske. Ennyit szeretném oda csak hozzáfűzni, meg annyit, hogy akkor jövő szerdán várunk vissza szeretettel.
2: Most ezek után meggondolom, az egy érdemesebb bejönni, de lehet, majd találkozunk. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fenék küszöb épül a Dunán.

0: Paksnál.
1: Érkeznek a kórházi fertőzési adatok jövő hónapban, folyamatosan zajlik a régi személyi igazolványok cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása esetén is megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtő csatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy ott a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményenkénti adatait Magyarországon. Az új interaktív felületen kiválasztható lesz az adott kórház és az év, az adatokat pedig grafikonokon 5 éves bontásban is meg lehet nézni. A statisztikákat évente frissítik és letölthető formában is elérhetők lesznek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az adatok alapján nem lehet egyszerűen rangsorolni a kórházakat, mivel a fertőzések gyakoriságát az intézmény profilja és a betegek állapota is befolyásolja. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Csapadékmentes időre készülhetünk, a csúcsok holnap 30 fok körül lesznek majd. A részleteket azonnal mondom. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tisztán emlékszem rá, csütörtökön jöttek a friss megjelenések. Délután 2 órakor vásároltam meg ezt a lemezt, és délután 5 órakor már pörgettem is az akkori rádióban, az akkori Mix műsorban. Most pedig ezzel indítom az előttünk álló 60 percet. Jön a Freemasons és az Uninvited a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: újra dalhajom, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Esztefem a legjobb zenék. 9 úgymond nyilvános koncert, meg egy céges karácsony. Ez Brian Adams eddigi Magyarország.

Best FM, a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint hogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Richard for the Sunrise, és persze a Duran Duran.

Best of a legjobb zenék, ha majd évvége felé közeledve a különböző internetes portálok és sajtóorgánumok megpróbálják kiosztani az év leglátványosabb koncertje díjat. Bajban lesznek. Már akkor is bajban lennének, ha csak kettő jelölt lenne, mondjuk a The Weeknd és a most érkező Kanye West világkörüli turnéja. Én magam sem tudom eldönteni, hogy melyik az, ami fenomenálisabb és grandiózusabb. Most Kanye érkezik a Stronger-ral itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Próbálom úgy mondani, hogy mindenki értse, szóval a Sziget Fesztivál miatt a Káhídnál található bevásárlóközpontot hátulról nem lehet megkerülni egyik irányból sem, mert az lezárás alatt van a Sziget Fesztivál ideje alatt, szóval aki onnan vagy odafele tart, Káhíd, Benzinkút és ugye Szentendrei út.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok gyerekjáték megbukott az ellenőrzésen. 10 perces lesz a tűzijáték az idei nemzeti ünnepen. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren, ezután pedig következik a katonai és légi parádé. Több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszulétek is gyakoriak. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben és játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok 1 perc 53,8 másodperces idővel magabiztosan győzött. Milán Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amennyire megúszós és mondjuk egy kritikán aluli volt annó Rihanna szigetes koncertje, annyira jó bulit csinált a nagyszínpadon 2014-ben az Outkast. Rihanna mentségére legyen mondva, láttam őt már önálló koncerten, ott ő is zseniális volt. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Beszlepem a legjobb zenék, szerintem mindegyik rockzenésznek a nagy álma lenne, hogy a Rolling Stones előzenekaraként léphessen fel. Bárhol ez, Meredith Brooksnak kétszer is megadatott a Copacabanán. Mind a kétszer kifütyülték meg, megdobálták. Jön a Bécsét a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge.

Vesztefem a legjobb zenék, holnap még 30 fok, és egy picike szél meg kevés felhő. Pénteken már 31 fok, felhő semmi, viszont lesz magas UVB-sugárzás, és aztán napról napra haradunk így egyre feljebb és feljebb. Szombat, vasárnap, hétfő, 34 fokos kánikula. Országszerte!

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekeltek, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez szerint a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több életveszélyes autó kerül műszaki vizsgára. Idén 10 perces lesz a tűzi játék a nemzeti ünnepen. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyomány zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területe

0: Borsodabo üzemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
0: Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a család. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem elfelejteni, ma éjszaka lesz a legintenzívebb a csillaghullás. Ugye belép a légkörbe a Perszeidák meteorraj. Úgyhogy aki fölbír kelni hajnal 2-3 magasságában, és olyan helyen van, hogy kevés a fényszennyezés, rengeteg hulló csillagot láthat. Nálunk a következő órában majd egy tilos csillag jön. Vastag Csabának köszönhetően.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nemes egyszerűséggel odatrössentett. Ez is egy vélemény. Jön a Got to Get.

Best of a legjobb zenék, szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az FM

0: sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt
1: agyom. Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Ghetto Superstar!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 12-én egyébként a fiatalok és az elefántok világnapja van. Hát a fiatal elefántok meg aztán hatványozottan örülhetnek. Elefántok nem lesznek a következő órában. Kutyák igen. Who Let the Dogs Out, a Bahamen érkezik majd hamarosan. Craig David és a Seven Days után, mert hogy a mai utolsó óra ezen indul.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Basztáfám a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra. Az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love.

Best FM a legjobb zenék. Ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az Inexus egykor énekese Michael Hutchins. Jön az On a Night Like This!

Best FM a legjobb zenék. Túl vagyunk akkor a részleges napfogyatkozáson, meg a mai night shiften is. Éjszaka jön a Perseidák Meteor Raj, holnap hatkor megjövünk megint mi. Dance-es csütörtök lesz, szóval DJ Millerrel fogunk majd dance himnuszokat mixelni 6 és 8 óra között. A Lighthouse Family és a High jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen